0: do. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Vous êtes bien. Vous êtes sur Viva Plus.